0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

righteous, sister Cena says funky. How was I?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tiszapárt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 9-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon!

szerint a Dráva Baranyai szakaszán szerdán végzik el a beavatkozást. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját, melynek kiemelt témája idén a gasztronómia, kiemelt helyszíne pedig Sopron lesz. Baranyában is több tucat programmal készülnek a múzeumok kiállítóterek. Pécsett mások mellett a Zsolnai Múzeum, a Vazareli Múzeum és a Pécsi Egyetem történeti gyűjtemény is készült tárlatvezetésekkel és egyéb programokkal. Mohácson és Komlón is lesznek események a múzeumok éjszakája alkalmából, sőt, még a MÁV is jelentkezik programokkal. A rendezvény hivatalos oldalán a muzei.hu-n már most is böngészhetőek a baranyai és az országos programok. Az események között van, amelyik előzetes regisztrációval látogatható. Mecser Tamás rendőr-dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, közölte hétfőn a Belügyminisztérium. A közlemény szerint június 8-ai hatállyal foglalja el helyét az új országos rendőrfőkapitány, míg Balog János eddigi vezető megbízását ezzel egyidejűleg visszavonták. A polisz.hu-n az olvasható, Mecser Tamás a Janus Pannonius Tudományegyetemen Pécsett szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és Kazincbarcikai kapitányság vezetőjeként, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főkapitányság vezetőhelyetteseként is. Az Országos Erdészeti Egyesület minden évben megrendezi az Év Erdésze versenyt. Idén a Nyírerdő ZRT rendezte az országos döntőt. A Vásárosnaményban és környékén rendezett finálén a területi fordulók legjobbjai vehettek részt. A Mecsekerdő ZRT-t és Baranyát Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerület vezetője képviselte, aki remek versenyzéssel végül az országos második helyet szerezte meg a viadalon. Várhatóan idén-nyáron is sok diák vállal majd munkát. A NAV hétfői közleményében a legfontosabb szabályokra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozták, a 25 év alatti diákoknak is jár a személyi jövedelemadó mentesség, amennyiben bérük nem haladja meg a bruttó havi 715.765 forintot. Fontos, hogy a diákok a munkába lépés előtt ellenőrizzék a munkáltatót a NAV honlapján. A be nem jelentett dolgozót foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos a munkavállalás. A fiatalok 16 éves kortól dolgozhatnak szülői engedéllyel, ám szünidőben már a 15 évesek is vállalhatnak munkát. A diákok foglalkoztatásáról részletesen a NAV honlapján lehet tájékozódni. Pénzmosás gyanúja miatt nyomozott a szigetvári rendőrkapitányság egy 43 éves gyöngyös melléki férfi ellen. Tavaly tavasszal merült fel a gyanú, hogy a férfi a legális agancsgyűjtési engedélyét arra használja, hogy az engedéllyel nem rendelkező gyűjtőktől agancsot vásárol fel, és azokat továbbadja a vadásztársaságnak. A férfi ingatlanjaiban tartott kutatás során több mint 200 agancsot és trófeát foglaltak le, melyek értéke meghaladja a 23 millió forintot. Az ügyben a nyomozás lezárult, az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Új funkcióval bővült a NÉBIH országos károsító monitoring rendszere. Az amerikai szőlőkabóca előfordulási és fejlődési adatai már az androidos készülékekre letölthető alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A hivatal közlése szerint a fejlesztés révén a szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül és azonnal rögzíthetik így a rendszerben, ami segítséget nyújt a szőlősgazdáknak a növényvédelmi kezelések tervezésében. Könyv jelent meg az angszter orgonákról. A kötet Pécs egyik legjelentősebb iparos dinasztiájáról és munkáikról szól. 82 év alatt több mint 1300 orgonát készített a manufaktúra. Mások mellett a Szegedi Dómba, a Kalocsai Székesegyházba és a Zeneakadémiára. A képekkel illusztrált kiadvány kedden délután 5 órakor mutatják be Pécsett a Csontvári Múzeumban. Előtte a szerző Hajdúk Judit tart vetített képes előadást. Június első hétvégéjén megnyitotta kapuit a vendégek előtt a Pécsi Hullám fürdőstrandja. A létesítmény 2025-ben TAO forrásokból 11 forgószivattyút cserélt ki, és láptenisz, illetve mini kosárlabda pályát is kialakítottak a területén.
A fürdő idén 100 éves, ehhez kapcsolódva egy fotókiállítás látható az aulában. A megnyitó alkalmából az is kiderült, idén is folytatódnak a fejlesztések.

0: kérdések. A tervek szerint az intézményben a légtechnikai rendszer korszerűsítése valósulhat meg, szintén tahóforrásból. Megkezdődött a csatornahálózat tisztítása Pécsetta Hungária utcában. A Tettye Forrásház ZRT a Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon dolgozik. A hét első napjaiban a vezetéket egy speciális magas nyomású mosóval mossák át, majd az ezt követő napokban robotkamerával térképezik fel a 70 éves vezeték állapotát. A munkák miatt a héten a reggeli csúcsforgalom után várhatóan 9 órától az érintett szakaszon jelzőrök irányítják a közlekedőket. Június 3. hétvégéjén rendezik az idei Bói motoros napokat. A 19. alkalommal megrendezett programnak most is a Kántor Rét ad otthont. Június 18-a és 20-a között motorszépségverseny, motorhangverseny, felvonulás és motoros túra is várja a résztvevőket, esténként pedig rockkoncertek szórakoztatják a közönséget. A rendezvény idei vendégei között lesz a Sing Sing, a Blues Company, a Zárt Osztály és a Nihil Chips is. A rendezvényről bővebbet az Erzsébet Vigadó oldalán lehet megtudni. Dohányzás okozott tüzet a hétvégén Pécsett. A katasztrófavédelem beszámolója szerint szombaton este a Hunyadi utcában egy társasház földszintjén a foteljában dohányozva aludt el egy idős ember. A cigaretta meggyújtotta a fotelt, a lángok pedig átterjedtek annak környezetére is. A tűzoltók a kiérkezésükkor már csak parázslást tapasztaltak, amit eloldottak. Az idős férfi füstöt lélegzett be, ezért őt a mentők kórházba szállították. Idén újra megrendezik a Siklósi Kutyaparádét. A program június 13-án és 14-én várja az érdeklődőket a Várkertben, ahol nem csak a gazdák, de a kutyák számára is akad majd érdekesség. Szolgálati, őrzővédő, agility és engedelmességi verseny, illetve akadálypálya is szerepel a kínálatban. Emellett az érdeklődőket a napok folyamán előadások, lovas bemutató és fizioterápiás tanácsadás is várja. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, június 9-én kedden, a Félixek névnapján. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 0620-55-55-155. Itt lehet engem utánozni üzenetben, Viber üzenetben, de hívható szám is egyben. 10 perc elmúlt 6. Jó reggelt, Mákszem Levente vagyok. Indítom a Gramofonzi dalát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt! Június 9-e van, KEDD, a Félixek névnapja, és a Ki a tanteremből nap, aki ezt a napot úgy ünnepli, hogy valóban kiszabadul a szabadba a tanteremből, vagy akár otthonról, az vegyen magához egy esernyőt. Marad a kánikula, de azért egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ez pedig már közben a Depeche Mode-dala, a Free Love, a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a kánikula, 30 fok körül lesz ma is, viszont már jöhet zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés is jön a legfrissebb hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Jerry Halliwell énekel utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában a Dráva mentén folytatódik az országos szúnyoggyérítés. Napközben akár 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a napokban a Dráva mentén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Tiszatónál végeznek majd biológiai lárvagyérítést. Ennek során egy olyan készítményt juttatnak a tenyészőhelyekre, melyek a csípőszúnyogok lárváit ölik meg. A heti ütemterv szerint a Dráva baranyai szakaszán szerdán végzik el a beavatkozást. Pénzmosás gyanúja miatt nyomozott a szigetvári rendőrkapitányság egy 43 éves gyöngyös melléki férfi ellen. Tavaly tavasszal merült fel a gyanú, hogy a férfi a legális agancsgyűjtési engedélyét arra használja, hogy az engedéllyel nem rendelkező gyűjtőktől agancsot vásárol fel, és azokat továbbadja a vadásztársaságnak. A férfi ingatlanjaiban tartott kutatás során több mint 200 agancsot és trófeát foglaltak le, melyek értéke meghaladja a 23 millió forintot. Az ügyben a nyomozás lezárult, az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Június 3. hétvégéjén rendezik az idei Bui motoros napokat. A 19. alkalommal megrendezett programnak most is a Kántor Rét ad otthont. Június 18-a és 20-a között motorszépségverseny, motorhangverseny, felvonulás és motoros túra is várja a résztvevőket, esténként pedig rockkoncertek szórakoztatják a közönséget. A rendezvény idei vendégei között lesz a Sing Sing, a Blues Company, a Zárt Osztály és a Nihil Chips is. A rendezvényről bővebbet az Erzsébet Vigadó oldalán lehet megtudni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csatornahálózatot tisztítanak Pécsett a Hungária utcában a Petőfi és a Rákóczi út közötti szakaszon. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődött a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Teljes útzár mellett dolgoznak a Péter utcában is. Itt gázhálózati munkákat végeznek. A Rengeteg utca területén pedig ivóvízhálózatot bővítenek. Így csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológiai előrejelzések szerint napközben eleinte fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, később erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és már futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. A hét második napján már több lesz a fátyol és gomoly felhő az égen, és zápor zivatar is jöhet, a maximum 30 fok körül alakul, de záporok, zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. A 90-es és 2000-es éveket pedig most a French Affair segít feleleveníteni. Jön a Sexy a Besten. Jó reggelt!
1: Best!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt hetet üt az óra. Jó reggelt kívánok, június 9-e, kedd, friss hírei után jönnek a bestiák. És az Aqua is a Barbie Girl-lel. Telefon SMS Viber számunk. Ha dugó baleset van, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Vesztel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, 1000 opció. dompepe.hu.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Vendeguzlakópark.hu.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
7: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
8: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kultúra

0: NAV hétfői közleményében a legfontosabb szabályokra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozták, a 25 év alatti diákoknak is jár a személyi jövedelemadómentesség, amennyiben bérük nem haladja meg a bruttó havi 715.765 forintot. Fontos, hogy a diákok a munkába lépés előtt ellenőrizzék a munkáltatót a NAV honlapján. A be nem jelentett dolgozót foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos a munkavállalás. A fiatalok 16 éves kortól dolgozhatnak szülői engedéllyel, ám szünidőben már a 15 évesek is vállalhatnak munkát. A diákok foglalkoztatásáról részletesen a NAV honlapján lehet tájékozódni. Az Országos Erdészeti Egyesület minden évben megrendezi az év erdésze versenyt. Idén a Nyírerdő ZRT rendezte az országos döntőt. A Vásárosnaményban és környékén rendezett finálén a területi fordulók legjobbjai vehettek részt. A Mecsekerdő ZRT-t és Baranyát Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerület vezetője képviselte, aki remek versenyzéssel végül az országos második helyet szerezte meg a viadalon. Az adóhatóság munkatársai a héten szerdán Pécsett a kertvárosban, csütörtökön pedig Mohácson keresik fel a cukrászdákat és a fagylaltozókat. Ellenőrzésre számíthatnak azok a kereskedők is, akik szezonális zöldséget és gyümölcsöket kínálnak eladásra. A vizsgálatok fókuszában a számla és nyugtaadás áll, de ellenőrzik az alkalmazottak szabályos bejelentését is.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Csatornahálózatot tisztítanak Pécsette a Hungária utcában a Petőfi és a Rákóczi út közötti szakaszon. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődött a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Teljes útzár mellett dolgoznak a Péter utcában is. Itt gázhálózati munkákat végeznek, a Rengeteg utca területén pedig ivóvízhálózatot bővítenek. Így csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológiai előrejelzések szerint napközben eleinte fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, később erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és már futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Július 19-e az idei foci VB döntőjének napja, a félidei showban pedig a most érkező Madonna is feltűnik majd. Most Justin Timberlake-kel kezdik ezt az órát, 4 Minutes. Készül Shaggy, és jön az Aesop Bass is, aki pedig Félix nevű névnapos ismerősét vagy szülinapost köszöntene, hívjon, írjon. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, a hét második napja van, június 9, kedd. Sok boldogságot a Félixeknek és a szülinaposoknak is. Ma van a levéltári világnap. Akit ez nem annyira villanyoz föl, az tekerjen egy kicsit a hangerőn, és kezdje a napot velünk, illetve Segivel. Szól már is az It Wasn't Me.

más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós bolcsán.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 9-e, kedd reggel van, mindjárt 7:30, ma már lehet zápor, zivatar is, a kánikula marad, és a napsütés is, bár több fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Részletek mindjárt, a következő fél órát pedig Sola ma indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Számos program várja az érdeklődőket Baranyában is a múzeumok éjszakáján. Elvétve előfordulhatnak már futózáporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját, melynek kiemelt témája idén a gasztronómia, kiemelt helyszíne pedig Sopron lesz. Baranyában is több tucat programmal készülnek a múzeumok kiállítóterek. Pécsett mások mellett a Zsolnai Múzeum, a Vazareli Múzeum és a Pécsi Egyetem történeti gyűjtemény is készült tárlatvezetésekkel és egyéb programokkal. Mohácson és Komlón is lesznek események a múzeumok éjszakája alkalmából, sőt, még a MÁV is jelentkezik programokkal. A rendezvény hivatalos oldalán, a muzei.hu-n már most is böngészhetőek a baranyai és az országos programok. Az események között van, amelyik előzetes regisztrációval látogatható. Június első hétvégéjén megnyitotta kapuit a vendégek előtt a Pécsi Hullám fürdőstrandja. A létesítmény 2025-ben TAO forrásokból 11 forgószivattyút cserélt ki, és láptenisz, illetve mini kosárlabda pályát is kialakítottak a területén. A fürdő idén 100 éves, ehhez kapcsolódva egy fotókiállítás látható az aulában. A megnyitó alkalmából az is kiderült, idén is folytatódnak a fejlesztések. A tervek szerint az intézményben a légtechnikai rendszer korszerűsítése valósulhat meg, szintén TAO forrásból. Idén újra megrendezik a Siklósi Kutyaparádét. A program június 13-án és 14-én várja az érdeklődőket a Várkertben, ahol nem csak a gazdák, de a kutyák számára is akad majd érdekesség. Szolgálati, őrzővédő, agility és engedelmességi verseny, illetve akadálypálya is szerepel a kínálatban. Emellett az érdeklődőket a napok folyamán előadások, lovas bemutató és fizioterápiás tanácsadás is várja. Csatornahálózatot tisztítanak Pécsett a Hungária utcában a Petőfi és a Rákóczi út közötti szakaszon. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődött a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Teljes útzár mellett dolgoznak a Péter utcában is. Itt gázhálózati munkákat végeznek. A Rengeteg utca területén pedig ivóvízhálózatot bővítenek, így csak gyalogosan lehet közlekedni. Napközben eleinte fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, később erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és már futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 9-én, kedden. Sok boldogságot a névnapos Félixeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 111 éve ezen a napon született Les Paul, amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 85 éve a mai napon született John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. Ma 65 éves Michael J. Fox, amerikai színész, a Vissza a jövőbe trilógia Marty McFly-ja. . 63 éves Johnny Depp, őt sem kell nagyon bemutatni, ugye? 45 éve a mai napon született Natalie Portman, hollywoodi színésznő. És 1970. június 9 megszületett Ed Simmons, a brit The Chemical Brothers egyik fele. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget, ahol az ünnepelteket lehet bátran köszönteni. 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, kigyulladt kamion miatt van brutál torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-ös csomópontja környékétől egészen Maglódnál van valahol a sor vége. Aki tud, időben kerüljön. Jó reggelt, jó utat! Június 9. kedd friss hírei után szólnak a legjobb zenék újból. Itt lesz például a Basement Jacks. És a 4-es Street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber szám 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A nyári diákmunka szabályaira figyelmeztet az adóhatóság. Napos felhős időre készülhetünk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Várhatóan idén-nyáron is sok diák vállal majd munkát. A NAV hétfői közleményében a legfontosabb szabályokra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozták, a 25 év alatti diákoknak is jár a személyi jövedelemadómentesség, amennyiben bérük nem haladja meg a bruttó havi 715.765 forintot. Fontos, hogy a diákok a munkába lépés előtt ellenőrizzék a munkáltatót a NAV honlapján. A be nem jelentett dolgozót foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos a munkavállalás. A fiatalok 16 éves kortól dolgoznak.

0: Előtte a szerző Hajdúk Judit tart vetített képes előadást. Dohányzás okozott tüzet a hétvégén Pécsett. A katasztrófavédelem beszámolója szerint szombaton este a Hunyadi utcában egy társasház földszintjén a foteljában dohányozva aludt el egy idős ember. A cigaretta meggyújtotta a fotelt, a lángok pedig átterjedtek annak környezetére is. A tűzoltók a kiérkezésükkor már csak parázslást tapasztaltak, amit eloltottak. Az idős férfi füstöt lélegzett be, ezért őt a mentők kórházba szállították. Csatornahálózatot tisztítanak Pécsett a Hungária utcában a Petőfi és a Rákóczi út közötti szakaszon. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődött a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Teljes útzár mellett dolgoznak a Péter utcában is. Itt gázhálózati munkákat végeznek. A Rengeteg utca területén pedig ivóvízhálózatot bővítenek. Így csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológiai előrejelzések szerint napközben eleinte fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, később erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és már futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.
1: Még annyi kiegészítés Gergőtől a hírek előtti közlekedési infóhoz, mely szerint az M0-áson az M1-es felé az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion, emiatt az M0-áson 8-9 kilométeres a torlódás, hogy már az M5-ösre is kihat, szóval az M0-ás csomópont előtt ott is több kilométeres emiatt a sor. Köszönjük Gergő, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Rihanna kezd az SOS-szel.
0: Best FM.

Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM, a legjobb zenék még mindig, nagy a torlódás az M0-áson az M1-es felé. Az M5-östől Maglódig egy korábban kigyulladt kamion miatt, és már az M5-ös is bedugult az M0-ás csomópont előtt. De nemrég baleset történt az M1-es autópályán is, a főváros felé Biatorbágy térségében a 17-es kilométernél egy sáv járható, ott is több kilométeres a dugó. Jó utat, kitartást kívánok én, és sok szerencsét a Basement Jacks. Jön a Good Luck a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Meleg, gomoly felhős idő lesz a közeledő front előtt. 30 fok körüli maximum, főleg nyugaton, északnyugaton már egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, aztán holnap jön a front, csütörtökön például már alig lesz csak 19 fok. Most pedig egy kis ízelítő a hírek utáni zenéből, és ízelítő a ma este hangulatából, hiszen keddenként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen punky slágerei szólnak mixben, a Night Shift házigazdájától 6-tól Whiteboytól, 7-től pedig DJ Hangyától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában a Dráva mentén folytatódik az országos szúnyoggyérítés. Napközben akár 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a napokban a Dráva mentén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Tiszatónál végeznek majd biológiai lárvagyérítést. Ennek során egy olyan készítményt juttatnak a tenyészőhelyekre, melyek a csípőszúnyogok lárváit ölik meg. A heti ütemterv szerint a Dráva baranyai szakaszán szerdán végzik el a beavatkozást. Pénzmosás gyanúja miatt nyomozott a szigetvári rendőrkapitányság egy 43 éves gyöngyös melléki férfi ellen. Tavaly tavasszal merült fel a gyanú, hogy a férfi a legális agancsgyűjtési engedélyét arra használja, hogy az engedéllyel nem rendelkező gyűjtőktől agancsot vásárol fel, és azokat továbbadja a vadásztársaságnak. A férfi ingatlanjaiban tartott kutatás során több mint 200 agancsot és trófeát foglaltak le, melyek értéke meghaladja a 23 millió forintot. Az ügyben a nyomozás lezárult, az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Június 3. hétvégéjén rendezik az idei Bui motoros napokat. A 19. alkalommal megrendezett programnak most is a Kántor Rét ad otthont. Június 18-a és 20-a között motorszépségverseny, motorhangverseny, felvonulás és motoros túra is várja a résztvevőket, esténként pedig rockkoncertek szórakoztatják a közönséget. A rendezvény idei vendégei között lesz a Sing Sing, a Blues Company, a Zárt Osztály és a Nihil Chips is. A rendezvényről bővebbet az Erzsébet Vigadó oldalán lehet megtudni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csatornahálózatot tisztítanak Pécsett a Hungária utcában a Petőfi és a Rákóczi út közötti szakaszon. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődött a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Teljes útzár mellett dolgoznak a Péter utcában is. Itt gázhálózati munkákat végeznek, a Rengeteg utca területén pedig ivóvízhálózatot bővítenek. Így csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológiai előrejelzések szerint napközben eleinte fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, később erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és már futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél több felé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sorozatok.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Netflix globális és hazai toplistáján is első Jennifer Lopez filmje, a Munkahelyi Szerelem, amely június 5-én debütált, és amelyben Brett Goldstein oldalán alakít egy titkos irodai románcba keveredő munkamániást. Szóval hatalmas siker a J.Lo film. Ő folytatja a kedreggelt itt a Besten. Jön az If You Had My Love, és hogyha a dugó baleset van, jöhet az info is a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pop rock, hip hop, R&B és dance is szól majd. 9 után hazai.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak barna.
1: És külföldi előadóktól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendegúzlakópark.hu.
6: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
7: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
8: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovári Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása, Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
7: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
9: A nyári diákmunka szabályaira figyelmeztet az adóhatóság. Napos felhős időre készülhetünk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Várhatóan idén-nyáron is sok diák vállal majd munkát. A NAV hétfői közleményében a legfontosabb szabályokra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozták, a 25 év alatti diákoknak is jár a személyi jövedelemadómentesség, amennyiben bérük nem haladja meg a bruttó havi 715.765 forintot. Fontos, hogy a diákok a munkába lépés előtt ellenőrizzék a munkáltatót a NAV honlapján. A be nem jelentett dolgozót foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos a munkavállalás. A fiatalok 16 éves kortól dolgozhatnak szülői engedéllyel, ám szünidőben már a 15 évesek is vállalhatnak munkát. A diákok foglalkoztatásáról részletesen a NAV honlapján lehet tájékozódni. Az Országos Erdészeti Egyesület minden évben megrendezi az év erdésze versenyt. Idén a Nyírerdő ZRT rendezte az országos döntőt. A Vásáros Naményban és környékén rendezett finálén a területi fordulók legjobbjai vehettek részt. A Mecsekerdő ZRT-t és Baranyát Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerületvezetője képviselte, aki remek versenyzéssel végül az országos második

0: szakaszon. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődött a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Teljes útzár mellett dolgoznak a Péter utcában is. Itt gázhálózati munkákat végeznek. A Rengeteg utca területén pedig ivóvízhálózatot bővítenek. Így csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológiai előrejelzések szerint napközben eleinte fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, később erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és már futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli-délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Respect, Spike klasszikusa vagy a Gabriel féle Dreams, de zenél a Basti, meghallgatjuk majd a Pompeit, és most mindenki kap még egy esélyt Roger Sanchez-től. Another Chance, ez szól elsőként. 4 lassan 5 perccel múlt 9 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát. Max Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Megszűnt a torlódás a 8-9 kilométeres gigadugó az M0-áson. Korábban az M1-es felé, az M5-ös csomópont után kigyulladt egy kamion, ez okozott torlódást, de ahogy mondtam, ennek szerencsére már vége, jól lehet haladni, és hát nagy tisztelet mindenkinek, aki végig araszolta a majdnem 10 kilométeres dugót. A Spike 98-as Respect című dalával megy tovább a kedd reggel, itt a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék. Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper után jöjjön egy igazi kameleon. Latino Brothers, Fresh Mood, Nurican Kids, Mr. Jack, vagy épp a Room 5 néven kiadott Make Love, mind-mind ugyanahhoz az előadóhoz köthető, Junior Jackhez, polgári nevén Vito Lucentéhez, az olasz származású house producerhez és DJ-hez. Jön a Stupid Disco a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

Last FM, a legjobb zenék. Nyaraljunk egy picit irány. Dél-Olaszország, a tenger és a hegyek találkozása, na és egy kis csípős paprika. A kalabriai konyha ugyanis az egyszerű paraszti alapanyagokra épít, és híres az intenzív, karakteres ízvilágáról. Ennek központi eleme a peperoncino, azaz a csípős fűszerpaprika, amely szinte minden helyi ételben megtalálható. Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria Western.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk az ezredforduló hangulata nélkül. Örülök, hogy jöttél, Glad You Came címmel a The Wanted dalát is hozom. Make you glad you came, the sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and... És ha már itt vagy... Táncolj, szól majd a Desperado slágere is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Számos program várja az érdeklődőket Baranyában is a múzeumok éjszakáján. Elvétve előfordulhatnak már futózáporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját, melynek kiemelt témája idén a gasztronómia, kiemelt helyszíne pedig Sopron lesz. Baranyában is több tucat programmal készülnek a múzeumok kiállítóterek. Pécsett mások mellett a Zsolnai Múzeum, a Vazareli Múzeum és a Pécsi Egyetem történeti gyűjtemény is készült tárlatvezetésekkel és egyéb programokkal. Mohácson és Komlón is lesznek események a múzeumok éjszakája alkalmából, sőt, még a MÁV is jelentkezik programokkal. A rendezvény hivatalos oldalán, a muzei.hu-n már most is böngészhetőek a baranyai és az országos programok. Az események között van, amelyik előzetes regisztrációval látogatható. Június első hétvégéjén megnyitotta kapuit a vendégek előtt a Pécsi Hullám fürdőstrandja. A létesítmény 2025-ben TAO forrásokból 11 forgószivattyút cserélt ki, és láptenisz, illetve mini kosárlabda pályát is kialakítottak a területén. A fürdő idén 100 éves, ehhez kapcsolódva egy fotókiállítás látható az aulában. A megnyitó alkalmából az is kiderült, idén is folytatódnak a fejlesztések. A tervek szerint az intézményben a légtechnikai rendszer korszerűsítése valósulhat meg, szintén TAO forrásból. Idén újra megrendezik a Siklósi Kutyaparádét. A program június 13-án és 14-én várja az érdeklődőket a Várkertben, ahol nem csak a gazdák, de a kutyák számára is akad majd érdekesség. Szolgálati, őrzővédő, agility és engedelmességi verseny, illetve akadálypálya is szerepel a kínálatban. Emellett az érdeklődőket a napok folyamán

0: közlekedni. Napközben eleinte fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, később erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és már futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első az amerikai énekesnő Kelly Streakme című dal, amelynek szerzője az a Dallas Austin, aki számos világsztárnak írt dalt. Neki köszönhetjük a TLC Unpretty-ét, a Brandy and Monica féle The Boy Is Mine-t, Pink Don't Let Me Get Me című dalát, vagy Madonna-ét, a Secret-et, Gwen Stefani-ét, a Kult, szóval tényleg ott van a toppon. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Június 9 Félixek szülinaposok, sok boldogságot!
1: Best FM!

Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es években járunk, konkrétan 2004-ben a Cápa mese című film betétdalával. Krisztina Aguilera jön, Car Wash, automosás, hát tulajdonképpen ez egy felesleges dolog így a hidegfront előtt, amikor is hát már ma nyugaton záporok, zivatarok lehetnek, aztán holnap egyre több helyen. Csütörtökön például a mai 30-hoz képest már csak 19 fok lesz.

0: Best FM, a legjobb zenék a reggeli M0-as 8-9 kilométeres dugó után. Itt egy másik, ez az M3-ason jelenleg is tapasztalható a főváros felé, Bagi és 60 között az átterelt sávban dolgoznak. A 48-as és a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Ott is 7-8 kilométeres az araszoló kocsisor, és felborult korábban egy autó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között. A 4-es kilométernél tart a félpályás korlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Wolf Kati utazás című dalával ér véget ez az óra, és a Well Hello majd ugyaninnen folytatja valamikor a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM.
0: Jön ugyanis a pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mindig itt leszel.
0: És a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 11 óra a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
4: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
7: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
1: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

után 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Lassult a fogyasztói árak emelkedése, elérhető újra a vonatinfó, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Újra bárki számára elérhető a vonatinfo internetes felülete. Az oldalon regisztráció nélkül követhetők a vonatok aktuális helyzetei és a közlekedéssel kapcsolatos információk. A cél, hogy az utasok gyorsabban és pontosabban tájékozódhassanak a vasúti forgalom alakulásáról. A fejlesztésnek köszönhetően a valós idejű menetrendi és forgalmi adatok a jövőben egyre több digitális felületen és alkalmazásban is megjelennek. Végrehajtást indított a NAV egy játékkereskedő ellen. Az adóhatóság több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozásnál. A NAV közölte, a lejárt tartozások miatt alkalmazott inkasszó vagy foglalás sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben egyeztetnek a hatósággal, és fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnek. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energia termelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint a felét már a megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van arra, hogy ebben a hónapban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan világsztárok tolmácsolásában, mint a Pussycat Dolls, Will Smith, Madonna, vagy a Black Eyed Peas, vagy rögtön az első dal sztárjai, Whitney Houston és George Michael, If I Told You That. 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

Ezt a fel a legjobb zenék. A jóból sosem elég, így gondolta ezt a lemezproducer Mike Pomro is 1998-ban, amikor egyik kedvencét, a Gary's Gang 79-es Let's Love Dance Tonight című számát felhasználva elkészítette a Can't Get Enough-ot, a Soul Searcher legnépszerűbb dalát. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az erős forgalom miatt lassú szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében a terelést építik a 119-es és a 113-as kilométer között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leálló sávon halad, torlódik a pálya, akár csak az M3-as Budapest felé Bag és 60 között az átterelt sávban munkavégzés miatt, mögötte több kilométeres a dugó. M7 Balaton felé M0-ás csomópont után burkolat jeleket festenek, a 12-es és 16-os kilométer között mozgó tereléssel, a belső sávot lezárták, a torlódás ott is 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tom Novival és Limával, na és Majoros Ritával indul a Best délután. Mindjárt dél jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Don Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Don Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. Donpepe.hu.
3: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és tánc bemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Erősödik a drogpiac az Európai Unióban. Záporok, zivatarok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, a parlament ma két fontos törvényjavaslatot tárgyal. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztése a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Továbbra is súlyos problémát jelent a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss uniós jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás következtében az Európai Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Napokon belül tetőzhet az ország egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Tisza virágzás. Az idei meleg időjárás miatt a kérészek rajzása a megszokottnál korábban kezdődött a Tiszán, a Körösön és a Bodrogon. A különleges rovar körülbelül 3 évig él a folyómedrében, a vízfelszínen viszont csupán néhány órája van arra, hogy biztosítsa a faj fennmaradását. A Tisza virág Európa legtöbb folyójából már eltűnt, ezért hazai állománya kiemelt védelem alatt áll. A hatóságok figyelmeztetnek, a rajz megzavarása vagy a rovarok gyűjtése tilos. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor-zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek és felejthetetlen kedd délután. Csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő órákat, és a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc. Jön mindjárt az Animal Cannibals és a Takarítónő, de itt lesz a Destiny Child, jön majd CJ Lewis. Most Tom Novi Limával indítja az órát. Now or Never.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek. Csodálatos ez a kedd. Meleg van kint, úgyhogy erre készüljenek. Egy picit füllet is a levegő, hiszen ugye a hét második felében egy pici-pici lehűlés várható, úgyhogy ez most így érezhető szerintem a levegőben, de azért készüljünk arra, hogy szinte tombol a nyári beleg. Viszont a Best FM legjobb zenéivel hűsölhetünk egy kicsit. Jön mindjárt a Compact Disco és a Feel the Rain. Itt lesz az Animal Cannibals és a Takarítónő, most pedig az Aerosmith-szel megyek tovább. Hamarosan hozom a napkérdését is, mindenféle információt és érdekességet. Előtte itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, akármilyen járműben is hallgatják a Best FM-et. Legyen az autóban, legyen az kamionban, vagy akár a villamoson ülve. Ha bármit látnak az utakon, akkor mindenképpen írjanak, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Azt hiszem, azzal nem mondok újdonságot, hogy erős a forgalom az M1-esen. Torlódás van Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében pedig terelést építenek a 119-es és a 113-as kilométerek között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy torlódásra kell készülni. Az M3-ason a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban is munka folyik. A 48-as és a 39-es kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávban zárva, a munkavégzés mögött pedig több kilométeres a dugó. De dugó van az M7-esen is, mert hogy a Balaton felé az M0-es autó csomópontja után burkolati jeleket festenek, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávban zárva. 0620 55 55 155 továbbra is a számunk. Bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt az első órából, a kett délutánból, a Karamell dala volt az óra utolsó, vagy záró dala, ez volt a még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy perceken belül egy óra lesz, utána pedig folytatódik a legjobb hangulat. Itt a 90-es, 2000-es évek nagy kedvencei között a nap kérdését is felteszem majd, de csak a Gossip dala után jön a Move in the Right Direction.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101 hét Best FM.
2: 101 hét Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
2: Mesélj!
1: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
2: Ez már tetszik.
1: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
2: Bendegúzlakópark.hu.
0: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es...

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak. Újabb medvetámadások voltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év más felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt három külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támad. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Új szerepben tér vissza a Rocky filmek legendás Iván Drágója. Az akciósztárként világhírűvé vált Dolph Lundgren az öt tusa nagykövete lett a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt. A 68 éves hollywoodi sztárnak nem ismeretlen a sportág, szerepelt többek között az öt tusa című filmben is. A színész szerint az öt tusa új korszakba lépett, az akadályverseny pedig friss lendületet adott a sportágnak. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután mindenkinek, egy óra után is 4 perccel. Na gyerünk együtt tovább. Jó zenék, jó hangulat. Maximum egy délutáni kávé, ez hiányozhat. De a Moloko dala semmiképp. Jön a The Time Is Now. Itt lesz Inna is, és a Hát jön Charlie is, és a Mindenki valaki. Most pedig a Gossip indítja az órát. Move in the right direction. Szép napot!
0: Best FM, a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, amikor egy kicsit felbojdul a világ körülöttünk, vagy szimplán sok a stressz, akkor vannak azok a hangok, amik igazán meg tudnak minket nyugtatni. Van, akinek egyébként ez a kedvenc dala, van, akinek meditatív zene, van, akinek mondjuk madácsi csergés, de kinek mi az a hang, ami igazán megnyugtató, vagy melyik az a hang, inkább itt teszem fel a kérdést, ami bármikor képes megnyugtatni minket. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mostanában egyébként ASMR videókat is elkezdtem hallgatni. Lehet, hogy ez egy ilyen munkahelyi ártalom, de csak idézőjelesen ártalom, hogy én a hangokra viszonylag érzékeny vagyok, és az emberi hangokat is mindig nagyon-nagyon figyelem, hogyha valakivel találkozom, és vannak igazán megnyugtató hangok, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Vannak például olyan szinkron hangok, akiket nagyon-nagyon szeretek hallgatni, és megnyugtat a hangjuk, na de arra vagyok kíváncsi, önöket milyen hangok nyugtatják meg leginkább. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, de jöhetnek Facebookon, Instagramon is az üzenetek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mellé pedig egy igazi nyári sláger érkezik 2008-ból, Innától, talán az egyik legismertebb dala, hát a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bartók Béla útról kaptam Budapestről egy infót, hogy baleset történt, méghozzá a Ménesi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Nagyon szépen köszönöm egyébként Lacinak az információt. 0620 55 55 155, ha önök is látnak valamit, nem csak Budapesten, megköszönöm, hogyha írnak. Váci útról is érkezett egy infó, méghozzá név nélkül, hogy a Vizafogó utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél zárva a külső sáv, alakulóban a dugó, mert már legalább 2-3 kilométeres. Az M3-ason is baleset történt, a főváros felé Bag és 60 között, az 50-es kilométernél a külső sávban zárva, itt is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi ide, vagy akár fel is hívhat és elmondhatja szóban. De most jött az info, hogy a 2-es főúton Drégely-Palánk és Nagyoroszi között egy busz és egy kamion ütközött. A 70-es kilométernél áll a forgalom, kerülni Ipolyvece, Dejtár, Patak településeken keresztül lehet. Vigyázzunk egymással az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csodás délután kívánok mindenkinek, Kollányi Zsuzsi és Lotfi Begi, valamint Majka Valahonnan dalával, ezt hallottuk az előző percekben. Mindjárt híreket hallgatunk, mert hogy 2 óra, aztán jön majd a nemrég a VL-döntőn is fellépő Killers. És jön majd a Valmar is Manuellel és az Éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, tök meg az alkohol elkábít.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itthon lassult az infláció, a hollandok korlátoznák a gyerekek online jelenlétét. A hónap közepén látványos bolygó együttállás figyelhető meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Szigorítaná a gyermekek online szerepeltetésének szabályait Hollandia. A kormány tervei szerint a 16 év alattiak nem szerepelhetnének reklám célú közösségi média tartalmakban, és maguk sem készíthetnének ilyen videókat. A döntéshozók szerint sok esetben ez már a gyermekmunka egyik formájának tekinthető. A hatóságok attól tartanak, hogy a rendszeres online szereplés sértheti a gyerekek magánéletét, és káros hatással lehet a személyiség fejlődésükre. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a Hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, egyébként meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor-zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után 5 perccel is csak a legfelejthetetlenebb slágerek szólnak. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozzon mindjárt Charles és Eddie dalát, jön a Horálejtőjű, de itt lesz majd Amy Winehouse, jön Aura Dion, aztán itt lesz majd Anne Lee is és a Two Times. Na, az aztán egy igazán felejthetetlen sláger. Most pedig itt a Killers, jön a Human.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar és Manuel dalát hallottuk, ez volt az Éget a nap. A folytatásban Charles és Eddie érkezik, és ők színesítik a délutánt. Na de előtte még válaszoljunk a nap kérdésére. Kinek mi az a hang, ami igazán meg tudja nyugtatni? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Kati azt írja, engem a nyári eső kopogása nyugtat meg a legjobban, amikor este kinyitott ablaknál hallom, hogy az eső cseppek egyenletesen verik a párkányt. Valahogy minden gondom kisebbnek tűnik akkor, és mennyire szeretem én is. Gábor is írt, a tenger morajlása. Pedig nem is lakom a közelében, de amikor nyaraláskor hallom, percek alatt kikapcsol az agyam. Olyan, mintha minden hullám egy kis feszültséget vinne magával, és nagyjából fél perc alatt át tudok állni a nyaraló üzemmódba a munka után. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide a folytatásban is azokat a hangokat, amik önöket megnyugtatják. A folytatásban remélem, hogy egy ilyen dal érkezik, jön Charles és Eddie méghozzá 90-es évek elejéről, pontosan 92-ből. A bizalmatlanságról énekel Charles és Eddie, jön A Would I Lie to You, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Több balesetről is kaptam hírt a budapesti utakról, méghozzá Nagy Lajos király útján a Fogarasi úti kereszteződésnél. Baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Aztán baleset történt az Attila úton is, méghozzá a Körmöci utcai megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. És baleset történt a Falk-Miksa utcában is, a Markó utcánál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat. Aztán kiépítették a terelést az M1-es autópályán György térségében, a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számítsanak. Az M1-esen szintén, de Budapest felé, Biatorbágy térségében baleset történt korábban, a 18-as kilométernél a külső sávot le is zárták, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a folytatásban is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
2: Mesélj!
1: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
2: Ez már tetszik.
1: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Vendeguzlakópark.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
6: Katon Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
7: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszáncsámi, a Középkori Egyetem, a Solnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Solnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelkiismeretének az útvesztőjében.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Több száz nevezés érkezett az idei Solti karmester versenyre. Távozik az NK Universitas válogatott játékosa. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közel 400 karmester jelentkezett az idei Solti nemzetközi karmester versenyre, amit októberben rendeznek. A háromfordulós megmérettetésre 5 kontinens 61 országából érkeztek nevezések. A verseny a 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget, jelenleg az előválogatás zajlik. Az elődöntőbe 24-en jutnak majd be. Ők október 1-e és 4-e között a pécsi Kodály Központban mérik össze tudásukat. Innen 10 versenyző juthat tovább a budapesti középdöntőbe, a fináléban pedig 4 dirigens küzdhet majd a győzelemért, szintén a fővárosban. A Mohácsi Dunapart turisztikai fejlesztését szolgálja az a program, amely hamarosan indul a városban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint egy top pluszos programnak köszönhetően közel 1,4 milliárd forint támogatást fordíthatnak fixen telepített pontonok kialakítására, amely motorcsónakok és kisgéphajók kikötésére is alkalmas lesz. Egyben a csónakok kiemelése is biztosítottá válik. A projektben új vízi járművek beszerzése is szerepel. A fejlesztés 2028 nyarán fejeződik be. Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a napokban a Dráva mentén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Tiszatónál végeznek majd biológiai lárvagyérítést. Ennek során egy olyan készítményt juttatnak a tenyészőhelyekre, melyek a csípőszúnyogok lárváit ölik meg. A heti ütemterv szerint a Dráva baranyai szakaszán szerdán végzik el a beavatkozást. Az Országos Erdészeti Egyesület minden évben megrendezi az év erdésze versenyt. Idén a Nyírerdő ZRT rendezte az országos döntőt. A Vásáros Naményban és környékén rendezett finálén a területi fordulók legjobbjai vehettek részt. A Mecsekerdő ZRT-t és Baranyát Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerület vezetője képviselte, aki remek versenyzéssel végül az országos második helyet szerezte meg a viadalon. Távozik az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapatának válogatott játékosa. Meleg Gergő összesen 4 szezonban játszott a pécsi csapatnál, de megfordult a városi rivális PVSK Veóliánál is. Meleg Gergő távozását hétfőn közölte az NK klubja. A sportoló a pályafutását az Albafehérvárnál folytatja.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
8: Június 11-e és 13-a között rendezik az idei Mecsek Rallit. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen útlezárás várható a tesztek és a gyorsasági futamok idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája elérhető a verseny hivatalos oldalán és a Biocom weboldalán is. Pécsett a Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák, a Ház Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet, helyenként erősen felhős tájak mellett záporok is kialakulhatnak. Az esti órákban nyugat felől egy hideg front érkezik, ami szintén csapadékot hoz majd. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 4 órakor a Best FM-en, neked addig is jó munkát. Hello Pécs, kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást a mikrofonnál este a Haték H. Horváth László. Indítom az zenei maratont, készülődik a Fiesta, előtte itt van Árás és Rebeka közöse, ez a Temptation.
0: 101.7 Best FM, a

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb híreim, addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom ma este 6 óráig 0630 889 Szent Egy Hetes. Velünk lesz majd a Unique, csak úgy, mint Akon és a Lonely. Előtte adom a páros dalát, mint a Cardigans Tom Jones-szal közösen. Burning Down the House a 90-es évekből a Best FM-en.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Komlón 29, Pécset pedig 30 fokot lehet mérni ezekben a percekben, és holnap megérkezik az a hidegfront, ami jelentős változást hoz. Körülbelül 7-8 mm csapadékot, illetve szelet írnak, reggel 17, napközben 26 fokkal, míg a mélyrepülés csütörtökön érkezik, éjszaka 12, napközben 15-16 fokkal, marad a szél és az 5-6 mm eső is. Pénteken már kevesebb lesz a felhőzet felettünk 24 fokkal, míg az előttünk álló hétvége sem tartogat túlontúl sok meleget, 22-23-as csúcsokat írnak oda. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, rövidesen Stinger, előtt itt a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started. And the bass keeps running.

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és ha már hírek, akkor érdemes ellátogatni a Pécs Aktuál híroldalra, ahol többek között lehet olvasni a Pécs-Pogány repülőtér jövőjéről is. Én pedig játszom a dalokat, érkezik George Michael és a Freedom a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton egy német DJ-vel, André Tannenberggel, alias ATB-vel. Tőle szól a The Summer, előtte viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Közúti ellenőrzés sorozatot tartott a rendőrség a 6-os út egy szakaszán. Holnap legfeljebb 26 fok várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség június 4-én a 6-os út Pécs és Pécsvárad közötti szakaszán. A közlekedőket trafipaxokkal és drónokkal is figyelték. A cél a balesetek megelőzése és a közlekedési morál javítása volt. A 6 órás akcióban több mint 30 gyorshajtót mértek be. 4 személy nem használta a biztonsági övet, 3-an hagyták figyelmen kívül a stop táblát, és volt, aki tilos jelzésen haladt át. A rendőrség azt közölte, Baranyában folytatódnak a hasonló akciók. Várhatóan idén-nyáron is sok diák vállal majd munkát. A NAV hétfői közleményében a legfontosabb szabályokra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozták, a 25 év alatti diákoknak is jár a személyi jövedelemadómentesség, amennyiben bérük nem haladja meg a bruttó havi 715.765 forintot. Fontos, hogy a diákok a munkába lépés előtt ellenőrizzék a munkáltatót a NAV honlapján. A be nem jelentett dolgozót foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos a munkavállalás. A fiatalok 16 éves kortól dolgozhatnak szülői engedéllyel, ám szünidőben már a 15 évesek is vállalhatnak munkát. A diákok foglalkoztatásáról részletesen a NAV honlapján lehet tájékozódni. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság 16 pécsi általános iskola részvételével rendezte meg idei kispályás labdarúgó tornáját, amelynek különlegessége az, hogy a meccsek mellett a gyerekek bűn és baleset megelőzési ismeretekkel is gazdagodhattak. Nem hanyagolták el a sportot sem. A selejtezők után mostanra kialakult a döntő mezőnye. A legjobb 4 közé a köztársaság téri, az Apácai Csere János 1-es számú, a Bártfa utcai és a Cserepka általános iskola csapata jutott be. A döntő mérkőzéseket június 17-én rendezik a Lauber Dezső sportcsarnokban. Július 18-án szombaton rendezik az idei Balaton átúszást. Aki még nem adta le a nevezését, az már szinte biztosan lemarad. A szervezők tájékoztatása szerint ugyanis hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit az 5,2 kilométeres főtávra, a 2,6 kilométeres féltávra és a Balaton áthúzásra szintén 95%-os a férőhelyek telítettsége, a maradék szabad helyek pedig várhatóan még a héten elfogynak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: Június 11-e és 13-a között rendezik az idei Mecsek Rallit. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen útlezárás várható a tesztek és a gyorsasági futamok idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája elérhető a verseny hivatalos oldalán és a Biocon weboldalán is. Pécsett a Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák, a Házmihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet, helyenként erősen felhős tájak mellett záporok is kialakulhatnak. Az esti órákban nyugat felől egy hideg front érkezik, ami szintén csapadékot hoz majd. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan foglalkozunk azzal is, hogy jön a Nemzeti Parkok hete. Vendégem lesz Komolós Attila, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóságának kommunikációs szakembere. Addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen, kezdünk ATB-vel, The Summer. 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Zajlik a Nemzeti Parkok hete, erről beszélgetek a folytatásban Komlós Attilával, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóságának kommunikációs szakemberével.
1: Az egész országban mind a 10 hazai Nemzeti Park igazgatóság rendhagyó programokkal, kedvezményekkel készül a Nemzeti Parkok hetén, és hát ebből a programsorozatból az idén 30 éves Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság is kiveszi a részét. A fő programunk, most nem időrendi sorrendbe haladok, hanem fontossági sorrendbe, ha lehet, szombaton, június 13-án Kölkeden lesz, ahol a Gólya Nap című rendezvény kerül megrendezésre, vidám családi programok, rajzpályázat, eredményhirdetés, különböző természetismereti foglalkozások, kincskereső játék az egész település területén, tárlatvezetések a Gólya Múzeumban, a gólyák életét lehet megismerni. Úgyhogy ez van az idei Magyar Nemzeti Parkok hete, mi Dunadráva Nemzeti Parkos programjai között, de lesznek a Szársomjóra szakvezetések több alkalommal is a héten, csütörtökön, pénteken és vasárnap, illetve szerdán a Pintérkertben, ami idén jubilál, 100 éves a Pintérkert Arborétum, gyógynövényeket, gyógyhatású, illatos, aromás fűszernövényeket lehet megismerni majd a sétán, amelyet a Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője tart. Úgyhogy ilyen programokkal várjuk az érdeklődőket, és hát végül, de nem utolsó sorban, szintén szombati napra koncentrálva egy vizitúrát is szervezünk a Béda Karapancsa területén, ez a Mohácstól délre található Dunaszakasz, egy dunai mellékágon a külső Bédán lehet részt venni majd kenutúrán szakvezetővel.
0: Attila, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: A zenei maraton folytatódik, rövidesen velünk lesz a Nickelback, előtte jön a TLC a 90-es évekből.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások a Baranyában, többek között Mohácson a Transfúziós Osztályos Intézetben, a Szepesi tér 7-es szám alatt reggel 8 és délután 1 óra között. Pécsett a regionális félrelátó központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között várják a véradókat, míg a Forráspontban szintén Pécsett dél és 5 óra között lesz majd véradás. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes lakcímkártyára, személyigazolványra, valamint TB kártyára. Hamarosan folytatódik az elmei maraton, többek között Ákos újdonságával szól a Kegyetlen Szerelem, itt lesz Fedzsú és Ashanti közöse, előtte zenél a Superhero.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. dompepe.hu.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: vendeguzlakopark.hu.
6: Autósok, figyelem! Használt autó felvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
7: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
8: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovári Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Solnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Solnai Színház következő előadása, Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Június 9-e kedd van, névnaposok a Félixek, jönnek már is a születésnaposok. 73 éves Hüvösföldi Ildikó, Kossuth díjas színésznő. 63 éves Johnny Depp, Golden Globe díjas amerikai színész, és 53 éves Miklós Erika, Kossuth díjas operaénekesnő. Hamarosan délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, előtte viszont egy újdonságot játszok. Itt van Pápa Jóci, és az értünk volt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában egészen biztosan meghallgatjuk a Soul to Soul 90-es klasszikusát, érkezik a Get Alive, csak úgy, mint Eminem és a Lose Yourself. Most viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Több száz nevezés érkezett az idei Solték karmester versenyre. Távozik az NKA Universitas válogatott játékosa. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közel 400 karmester jelentkezett az idei Solti nemzetközi karmester versenyre, amit októberben rendeznek. A háromfordulós megmérettetésre 5 kontinens 61 országából érkeztek nevezések. A verseny a 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget, jelenleg az előválogatás zajlik. Az elődöntőbe 24-en jutnak majd be. Ők október 1-e és 4-e között a pécsi Kodály központban mérik össze tudásukat. Innen 10 versenyző juthat tovább a budapesti középdöntőbe, a fináléban pedig 4 dirigens küzdhet majd a győzelemért, szintén a fővárosban. A Mohácsi Dunapart turisztikai fejlesztését szolgálja az a program, amely hamarosan indul a városban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint egy top pluszos programnak köszönhetően közel 1,4 milliárd forint támogatást fordíthatnak fixen telepített pontonok kialakítására, amely motorcsónakok és kisgéphajók kikötésére is alkalmas lesz. Egyben a csónakok kiemelése is biztosítottá válik. A projektben új vízi járművek beszerzése is szerepel. A fejlesztés 2028 nyarán fejeződik be. Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a napokban a Dráva mentén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Tiszatónál végeznek majd biológiai lárvagyérítést. Ennek során egy olyan készítményt juttatnak a tenyészőhelyekre, melyek a csípőszúnyogok lárváit ölik meg. A heti ütemterv szerint a Dráva baranyai szakaszán szerdán végzik el a beavatkozást. Az Országos Erdészeti Egyesület minden évben megrendezi az Év Erdésze versenyt. Idén a Nyírerdő ZRT rendezte az országos döntőt. A Vásárosnaményban és környékén rendezett finálén a területi fordulók legjobbjai vehettek részt. A Mecsekerdő ZRT-t és Baranyát Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerület vezetője képviselte, aki remek versenyzéssel végül az országos második helyet szerezte meg a viadalon. Távozik az NKA Universitas Pécs férfi kosárlabda csapatának válogatott játékosa. Meleg Gergő összesen 4 szezonban játszott a pécsi csapatnál, de megfordult a városi rivális PVSK Veóliánál is. Meleg Gergő távozását hétfőn közölte az NKA klubja. A sportoló a pályafutását az Albafehérvárnál folytatja.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Június 11-e és 13-a között rendezik az idei Mecsek Rallit. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen útlezárás várható a tesztek és a gyorsasági futamok idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája elérhető a verseny hivatalos oldalán és a Biocon weboldalán is. Pécsett a Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák, a Házpihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet, helyenként erősen felhős tájak mellett záporok is kialakulhatnak. Az esti órákban nyugat felől egy hideg front érkezik, ami szintén csapadékot hoz majd. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 6-kor. Anni, neked köszönöm, találkozunk holnap 3-kor a Best FM-en. Én viszont még maradok a mikrofonnál ebben az órában, H. Horváth László. Indítom az zenei maratont, egészen biztosan hallható lesz majd a Bagosi Bedőz Kampen és a Valahol Itt, míg a sort kezdi Eminem.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb híreim. Holnap reggel 17, napközben 25 fokra készülhetünk, feltámad a szél. Jönnek az záporok, zivatalok, nagyjából 7-8 mm esőre érdemes számítani. Csütörtökön még hűvösebb lesz, éjszaka jellemzően 13-14, napközben 15-16 fokra készülhetünk, marad a viharos szél az 5-8 mm csapadékkal. Pinteken már 24, szombaton és vasárnap 25-26 fokot mérhetünk. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, velünk ez többek között a Brit Morcsiba, zenél majd Dr. Béles, előtte viszont szól a Hanson 90-es klasszikusa.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hit Best FM. Elindult a szúnyog szezon, egyre többet találkozhatunk a vérszívókkal, a témáról Kurusz Kornéliával, a PTA adjunktusával beszélgetek.
1: Szúnyogokról annyit el lehet mondani általánosságban, hogy szúnyogok mindig is voltak, és mindig is lesznek, tehát sajnos ezen nagyon változtatni nem tudunk, azon viszont tudunk, és akár lakossági szinten is, hogy mennyire szenvedünk a szúnyogoktól, illetve mennyire jelentenek nekünk problémát, és igazán ezt célozzuk a rendezvényünkkel is, hogy egy picit a civil lakosságot közelebb hozzuk ehhez a témakörhöz. Ugye kutatóként mi régóta foglalkozunk szúnyogokkal, és emiatt szeretnénk ezt egy picit tudományos háttérrel megtámogatva, tudományos alapokon is közérthető módon elmesélni, bemutatni, hogy mi mindent kell tudni a szúnyogokról. Itt elsősorban beszélhetünk arról, hogy egyáltalán milyen fajok fordulnak elő egy-egy területen, egy-egy régióban, milyen új fajok jelennek meg, amelyek akár új kihívások elé állítanak minket, vagy újabb kockázatot jelentenek számunkra. Nagyon hangsúlyosan szoktunk mesélni arról, hogy a szúnyogok fejlődéséhez vízre van szükségük, ugye hogyan fejlődnek ki, hogy jutunk el odáig, hogy az esővízből, illetve a felgyűlő esővízből később szúnyoginvázió lesz, és nem tudunk megmaradni a saját kertünkben nyári estéken, mert annyira sok szúnyog csíp minket. De tulajdonképpen végig lehetne menni minden biológiai szegmensén a kérdésnek, hogy mit érdemes róluk tudni. Amellett, hogy csípnek minket, a kockázatukként szoktuk említeni, hogy különféle kórokozók terjesztésében tudnak részt venni, és itt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az egy nagyon általános kijelentés, hogy a szúnyogok kórokozókat terjesztenek, de az, hogy mely fajok, milyen kórokozókat, milyen vírusokat, azok milyen betegségeket okoznak, és egyébként egy-egy területen mi releváns, mi fordul elő, milyen vektorfajok fordulnak elő, azt fontos tisztázni, mielőtt egyébként akár pánik hangulatot keltenénk. És pont a kockázat miatt az új fajok megjelenése, új betegségek megjelenéséből jövő kockázat miatt fontos azzal is képben lenni, felkészülni, hogy milyen védekezési lehetőségeink vannak, nem csak a szúnyogok, de az általuk terjedő betegségekkel, vagy kórokozókkal szemben is. És itt el lehet mesélni azt, hogy a különféle fejlődési stádiumaiban, hogy tudunk a szúnyogok ellen harcolni, illetve milyen praktikák, akár házi praktikák állnak rendelkezésre, amit mi magunk a saját kertünkben, a saját udvarunkban is megtehetünk. Tehát nem feltétlenül, sőt, ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy ne azt várjuk, hogy majd központilag, akár az önkormányzat, vagy akár az országos szinten egy központi rendszer megoldja azt, hogy ne legyenek szúnyogok, vagy mérsékeljék a szúnyogoknak a számát, hanem mi magunk lakóként is saját udvarunkon is rengeteget tehetünk annak érdekében, hogy ne szaporodjanak a szúnyogok, és ezáltal kicsit enyhébbek legyenek a nyári estéink szúnyogártalom tekintetében.
0: Miért csípnek a szúnyogok, és valóban igaz-e, hogy csak a nőstények szívnak vért?
1: Valóban csak a nőstények, a hímek, a hímszúnyogok növényi nedvekkel táplálkoznak, a nőstény szúnyogok is egyébként, amikben növényi nedvekkel táplálkoznak, viszont a tojásrakáshoz, a peterakáshoz, a szaporodáshoz nekik sokkal több energiára, tápanyagra van szükségük, amelyet elsősorban a vérből, melegvérű állatok véréből tudnak biztosítani, és ez az oka annak, hogy a nőstény szúnyogok bizony vérrel is táplálkoznak.
0: Miért van az, hogy bizonyos embereket jobban kedvelnek a szúnyogok?
1: Alapvetően az, hogy kit szeretnek a szúnyogok, vagy mi alapján találnak meg minket, az elsősorban attól függ, hogy milyen kémiai ingereket bocsátunk ki, mennyire vagyunk vonzóak a szúnyogok számára. Itt fontos elmondani, hogy a szúnyogok elég összetett módon keresik a táplálékforrásukat, és ugye itt már csak a vérrel táplálkozó nőstényekre gondolok. Alapvetően érzékelnek, a legelső, amit érzékelni tudnak, az a kibocsátott széndioxid, a kilélegzett széndioxid. Tehát gyakorlatilag az, hogy lélegzünk, ventilálunk, akár izzadunk, tehát nem csak a légzésünk, de az izzadságunk összetétele is, tehát itt kémiai ingerekre kell gondolni. Ez a legelső, amit észlelnek a szúnyogok, majd elindulnak abba az irányba, ahonnan ezeket az ingereket érzik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, nem is olyan sokára itt lesz velünk a Madonna. A zenei maratonban hamarosan hallható lesz majd Madonna és a Kibicumi, előtte itt a Pompon és a Varázsjáték.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
3: Katon Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és tánc bemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkármérséklésre, tiszta virágzás, ne zavarjuk a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
6: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
5: tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós slágerek, két csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chill, lounge és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Nácsi.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönt Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember. Nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Birch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinform-ban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató, valamint szórakoztató színházi előadások, opera és tánc bemutatók, ingyenes koncertek várnak mindenkit a Pont Pécs Fesztiválon. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében. Június 23-án a Zsolnai Színház következő előadása Pintér Béla és társulata Kabuki című darabja lesz a Kodály Központban. Ez egy különleges, elgondolkodtató, de mégis nagyon szórakoztató színházi élmény, mert a történet főhőse egy kulturális menedzser, aki egy sorsdöntő választás után szürreális, kalandos utazásra indul a saját lelki ismeretének az útvesztőjében.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Lassult az infláció májusban, elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt, Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott, Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árésstopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 22 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kisbusz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtagsérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakolóhelyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael 2023-ban már csak posztumus kaphatta meg a rock and roll hírességek csarnokába történő beiktatást. A tavalyi ceremónián pedig az Outkast ugyan ott lehetett volna a teljes létszámmal, de valamiért az egyik tag André 3000 kihagyta az ünnepséget. Nálunk viszont a következő órát egyikük sem hagyja ki.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gombnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kiben lépkednek, sőt május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a Boogie Tonight, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

távol. Best FM a legjobb zenék, a meteorológusok által mára ígért esőzés nem vész el, csak átalakul holnapivá. Úgyhogy holnap tessék nagyon komoly csapadékra számítani, ami hoz is magában minden mást. Hidegfrontot, erős szelet és lehűlést is. 25 fok lesz csak a nappali maximum szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és topok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra, turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etető helyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy 92 esztendős kacsa húsa valószínűleg már elég rágós, mondhatni emberi fogyasztása teljesen alkalmatlan. Szerencsére ez fel sem merül Donald kacsa esetében, mert hogy ma ünnepli 92. születésnapját, a világ egyik leghíresebb rajzolt szárnyasa. Boldog születésnapot neki!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta az Ain't That Just The Way.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

Best FM a legjobb zenék, nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best FM a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető gólt a kazahok szerezték meg az első félidőben, majd a második félidőben 3-szor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Tóth Rajmund voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kék, fehér, fekete, igazi színkavalkád lesz a következő óra itt a Best FM-en. Jön majd a Back to Black, az akár péntek, akár szombattal. Közvetlenül előtte érkezik a Blue és a One Love. A fehér az pedig egy jaguár formájában, egy hófehér jaguárban jön majd köszönhetően Curtisnek és Péli Barnának itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Say yo, short.

a csapat csinálta a koreográfiát ennek a dalnak a videoklipjéhez, mint aki csinálta a Macarena-hoz. Ehhez valahogy olyan jellegzetes, mindenki által ismert mozdulat, csak mégsem sikerült kitalálni. Jön Vez, és az állani.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan a fesztiválos és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkózást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában jön majd két olyan dal közvetlenül egymás után, aminek elég sok köze van egymáshoz, hiszen legyünk őszinték, hogyha valaki álmatlanságban szenved, az persze, hogy tök könnyen vár egész éjjel bárhol, bárkire. A Faithless érkezik az Insomniával, előtte pedig itt lesz a Hip Hop Boys klasszikusával, az Éjjel ott várok rád, dal a Mango Rise.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Ezt a a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap, és jön a Vadon a Tűmadonna nagy lemez. Július 3 a megjelenés dátuma, Confessions 2 lesz az album címe, amely már sorrendben a 16. Madonna album. Szerintem ezeket már mindenki kívülről tudja, még azok is, akik nem hardcore Madonna rajongók. Ettől függetlenül Madonna marketing csapata egy picikét nagyobb fordulatszámra kapcsolt, és tegnap kidobtak a YouTube-ra egy majdnem 14 perces kis kettcsinálót, kis filmet, hosszúra nyúlt videóklipet, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne nevezni, mert természetesen azért vannak benne részletek az új album dalaiból is, az I Feel So Free, a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love és a Love Sensation is felcsendül, és ami még nagyon különleges, hogy rengeteg vendégművész is hosszabb, rövidebb időre feltűnik ebben a filmben, például Benedict Cumberbatch, Kate Moss, vagy éppen a Trónok harcában a Tati Brient alakító színésznő Gwendoline Christie. Madonna érkezik most a Vogue-gal, hit a Best-en.

Jazz FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

Jazz FM, a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD, ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében, 6-tól 8-ig ezeket fogjuk majd mixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Zavaros az este,

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.